0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!
2: Turn off the light, take a deep breath and relax.

0: Wallace.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem.
1: Ott vagyunk már?
3: Igen. Tényleg?
2: Nem.
1: Ott vagyunk már?
4: Nem.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem. Itt vagyunk.
1: Ott vagyunk már?
4: Nem.
2: Ott vagyunk már?
5: Igen.
1: Ó, na végre.
6: Igen. Megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Touché.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Szuper DJ Rádió. Kattanj rá!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.
1: Hungarian web radio station.
2: Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Nacht.
1: The party
2: is over.
0: Gute Nacht.
3: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

superstar DJs.

0: Super DJ Rádió.
1: A keverőpult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

Hello, hello, sziasztok! Hát kellemes vasárnap délutánt kívánok minden kedves Super DJ rádió hallgatónak! 2026. szeptember 6-át írjuk, gyerekek! Hát halad az idő, röpül az idő, úgy is mondhatnám, hiszen most volt január, ugye? A Super DJ rádió veletek van földön, vízen, levegőben és még tengeralattjáróban is! Köszöntök még egyszer mindenkit, én DJ Csabi vagyok, és hát megkezdjük ezt a bizonyos vasárnapi zenei kalkát című műsor, tudjátok, úgy, ahogy szoktuk, bele a fazékba a pipit, bográsba a passzát,

0: kívánok mindenkinek jó szórakozást, jó zenehallgatást. Váló is vagytok, bármit is csináltok. Aki berobbant hozzánk elsőnk innen az M-más Emergency House, hogy újra összeállt csapat. A bizonyos holiday. Mert sajnos a diákoknak már nincs holiday. Jöjjön bánatokra a szülők örömére. Láttam elő egy videót, egy scooterről volt. Szeretem én, hogy mindenki előkészült a fürdőcskézéshez, aki meg már benne van, annak kívánok kitartást benne. Tartsatok velünk a mai nap is.
1: Ma ilyen egész Magyarország területén beköszöntött a holiday.
0: Márbér számunk 2036 7045 95 995 5-ös, ide várom az üziket.

0: felsz a Super DJ Rádió, és dübörög, remélem a hangfalból mindenkinél. Következő zenénk szintén a Holiday-ről fog szólni, a Summer Holiday-ről, egyenesen 1995-ből érkezik hozzánk Pearl.
1: A mikrofonnál és a lemezen.

nem szuperek. Ográcsalát esik egy kicsit bepakolni, ha éppen hagymát pirítotok. És ahogy tudjátok, hogy szoktam mondani, csapjunk bele a lecsóba. Na gyerünk!

0: Mi is veled vagyunk. www.superdjradio.hu.
1: És akkor nézzük, ki volt a leggyorsabban. Beúszok gyerekek a Viberrel. Itt van velünk kedves Kelemen Tanás és kedves családja. Hello, Tomikám, sziasztok! Hello, Csobi király, üdv a családnak és minden hallgatónak innét Ugodról. Végre egy kicsit hűvösebb az idő, itt felénk nincs. Az a nagy meleg, nagyon jó műsort kívánok. Köszönöm szépen, Tomikám, nektek meg jó hallgatózást. Hát így van, most már nincs olyan meleg. Mindenhez is jó, hogy a 24-25 fok.

persze azért a rántott húsok, lapos húsok is repkednek ugye a serpenyőbe, nálunk is az lesz az ebéd, gyerekek. Kisfeleségem tüstjénkedik a konyhába ismételten. Szerintem majd zenét is fog kérni, hogy ismerem. És itt van velünk kedves Bandesz is, egy heggesztő, hello Bandeszkám. Szia Csabi, vagy ez heggesztő, jelen Csorvással, nagyon szuper napot kívánok neked is. Minden SD-re hallgatónak köszönjük szépen, Bandeszkám, nagy pacsi neked. Melózol, akkor kitartás benne, ha meg lazulsz lazán, mint a kazán, akkor meg jó fülelés kívánok.

Mozsi is itt van velünk, kedves Mozsi! Szia, szia, Mozsikám! Azt írja nekünk, széttapott szuperadást kíván neked, kedves Csabi, kaptam ismételten egy táncoló csajszit! Köszönöm szépen, kedves Mozsi! Jó főzést, kitartást a melóba! Neked is, mindenbe is! Hangerőt persze ne sajnáljátok! Persze az ételeket, tessék jól beízisíteni, táncra perdüljenek az izraeli bimbók.

hallgatók, jó belecsaptunk itt a lecsóba 141 BPM-mel. Hát tudjátok, egyszer fenn, egyszer lent. Nálam milyen szokott lenni a műsor. Mi legtöbbször azért 140 felett szoktunk lenni. Mi meglepő, ugye? De viszont most egy kicsit lehúzom. 123 is jön egy legenda számomra. Nagyszerű ember, nagyszerű DJ. Szegény sajnos már nincsen köztünk. Kicsit túlhajtották a srácot. Én nagyon sajnálom, nagy tehetség volt az tuti. Ékedik hozzánk Avicii. Zenéjé cél pedig Hey Brother.

persze nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok a névnaposoknak, ugye ma Vitor névnap van, Isten éltessen minden Vitort és minden szülinapost, és persze van egy szuper nap, szuper napot ünneplünk ma a nagyszülők világnapját, gyerekek! Szeretettel köszöntjük a nagyszülőket, dédszülőket, kívánunk nekik még sok-sok egészségben eltöltött évet szerető családi körben.

Avicinek meg egy nagy pacsi ezért a zenére. És itt van velünk a mi Huncut Encsikénk. Szia Encsike, üdvözöllek titeket, és szia drága DJ Csabi. Sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig gyönyörű szép volt, kívánok neked is, minden kedves RGL hallgatónak. Kellemezzen a hallgatást kívánok mindenkinek a távol is Svédországból, pusztjuk a Encsike. Hoho! Kellemes kikapcsolódás neked, Encsike. Kicsit gyanús. Érezd jól magad.

itt van velünk Lovász Karesz is. Hello, hello, Kareszkám, sziasztok, nagy pacsi nektek is. Azt hitte nekünk Karesz, hello, hello, Csabi király, csora szép vasárnapot kívánok neked is, a családodnak is jó oldást. Köszönöm szépen, kedves Karesz, hasonló jókot kívánok én is neked. Remélem, nem melózol.

Szén ágyam túl nagy. Bizony, Annie-vel Kenny-belsz. Szén ágyam túl nagy. Itt segít a Degi Band DJ. Komadon kedves Szacsi, kaptam egy képet is, egy bográsó gyerekek. Ide jó néz ki, jó étvágyat kívánok hozzá, hogy elkészül. Finom legyen. Tudom, hogy minden egyszer.

És ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Ladás Szabi. Hello, hello Szabikám. Szia Csabi, reggel 7 óta jelen vagyok, azóta nyomom a melót. Szabikám, kitartás benne. Vigyázz magadra.

Kedves Lovász Kalcsi azt írja, nem, a hétvége a pihenésről szól. Jó van, Kareckám, úgy kell. Nekem is már Istennek egyre kevesebb a meló is. Több időm lesz zenélni.

figyelj, szuper, egy kis emlékfrissítés, emlékébresztés. Meg kiemlékszik még arra a film, hogy amerikai Pite. Tudjátok, a Jimbo mindig bajba került. Előtt egy zene nektek.

Ilyen fanfare, Scott Criminal. Kriminális ez ugye? Tudjátok mikor hozzáragadt a pillanatragasztó. Másik kezé meg a videókazetta.

Kedves Mozsi pedig azt írja nekem, dekárét, szegény Avicii, így van, kedves Mozsikám. Én meg ezután leszek nagymama februárban, kedves Mozsikám, gratulálunk neked! Jó lesz vagy lány. Hát én úgy vagyok valami mindegy, csak egészséges legyen, ugye? Sok boldogságot kívánok előre is, és gratuláció! Erre az amerikai pitére visszatérve, ugye mindig szegény Jimmel mindig történtek dolgok. Ez az ekkora film.

0: itt van velünk kedves Szabó Tamás is. Hello, hello Tomikám, sziasztok! Üdv a családnak is! Szia Csabi, Szólád jelen! Szeretnék én egy számot Habi Kománnak születésnapja alkalmából. Kérnénk neked egy jó szkútert, rád bízom, köszönöm, üdv család! Szabó család, bocsánat, puszi pacsi a napsüssör rá, köszönöm szépen Tomikám, nektek is hatalmas ölelés és puszi a szóládiaknak. Abinak pedig nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Szuper DJ Rádios távja nevében is. De akkor még egy kicsit maradunk még így a úgymond rockos változat zenéknél. Érkezik hozzánk Amerika első számú funk bandája, figyelj csak!
1: Mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
0: Bizony, ők nem más. Ők nem más, in Green Day és a Basket kézzel. Na gyere, szuper, főzzünk egy jót. Főzzétek az ebédet, én meg a zenéket. Fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Figyelj, szuper. Parfüzs a kézbe, vagy a fakanál.

Apropók, szuperek. Tudja valaki, honnan lehet megismerni a papucs férjet? Elmondom én nektek. Lekvárnak szedi a Szilvát. Aki meg nem papucs, az meg folyik, hogy Lekvárnak. Jó kis 52, tudjátok? Mindenhez is jó bemelegít. Főleg a nyelőcsövet.

itt van velünk kedves Kovi, Sanyi is. Hello, hello, Sanyikám. Sziasztok, üdvözletem nektek is. Sziasztok, szuperek. Szép napos időt kívánok mindenkinek Kovi, Sanyi Zuglóból. Köszönjük szépen, kedves Sándor, nagy pacsi neked, hogy itt vagy velünk. Kellemes rádióhallgatás neked is. Figyelj, szuper DJ rádió. Maradunk egy kicsit a finn zenénél. Szerintem ezt a filmet már mindenki látta. Tolvaj tempó, ugye? Akkor a film az is, az Eleanor, vagy a szeressem. Apollo 440, Stop the Rock. Ilyen szuper sütőt beízítani. Na pörköljünk neki oda.

into the groove. És ismételtem vibe felébred kedves kacap Timi is. Szia, szia Timike, jó reggelt kívánok neked is, szia Zága Csabi. Üdvözlök minden kedves hallgatót, szép vasárnapot kíván nekünk. Azt írja nekem gyerekek, attention, ha van időt zenélni, akkor tudsz maradni 14 óráig. Köszönöm szépen, kedves Timi. Hát azt nem hiszem, de köszönöm, érezd jól magad. Hát szerintem utána biztos beugrik majd DJ Simon, ahogy ismerem. De addig is főzzetek finomakat. Kicsi célotokat minél hamarabb érjétek el, aki utazik. Vigyázzatok magatokra, hiszen mindenkit hazavárnak épségben, egészségben. Hagyma meg, hagyj pirigújon!

Itt van velünk kedves Nagy Atikágyé, Hello Atikánna, Öpacsi a családnak, üdvözletem, szia DJ Csabi, lehet egy... Hello Atikánna, Öpacsi a családnak, üdvözletem, szia DJ Csabi, lehet egy kérdés? Nektek nagy

Kedves Fozsi pedig azt írja nekem. Gyerekek, kaptam egy olyan nyuszit tőle. Rázza a fejét, nagyon cuki. De idáig ellátsz. Pont most kapcsoltam be a sütőt, teszem be a rakott kumplit. Jaj, de jó, Bonzsi, de szeretem. Úgy vágyat kívánok, hozzá finom legyen. Ott van a 9. érzékem. Megérzem a jó kajákat.

és ismételten Viber üzenet igyekszek, gyerekek, ígérem, köszönöm szépen, hogy ilyen sokan írtak, nagyon megtisztelőek vagytok. Kedves Sándor is itt van velünk, kaptam egy képet egy motorról, nagyon jó néz ki, kedves Sándor. Széte volt mindenkinek motorozás közben, hallgattak titeket, jó a műsor, Németországban hallgatlak. Ha lehet egy Guns N' Roses számot kérek szépen Sándor Hessenből. Megnézem, kedves Sándor, valahol biztosan akad. És kívánom neked jó motorozást, széles utat, a gumi kopjon ne a lelked, tudod? Én is motoros vagyok. Meg már minden is néha, ugye? Rollerös, meg kocsis.

gyerekek, micsoda zene itt 10 óra 35 perckor. Ilyenkor forrám a vérem jó kis trendzenékre. Nem tudom, érem valahogy ilyen nyugtatóan hatnak. Amikor a munkahelyen is besokalok, akkor ilyen trendzenéket szoktam hallgatni. Vagy bemegyek hozzátok adásba, akkor lenyugszok, mint szerdán is tettem. Kikészítettek agyilag.

hogy ígértem nektek, kedves hallgatók, pótoltam a hiányosságokat, szépen feltöltögettem a műsorokat, úgyhogy most már nem vagyok elmaradva, csak ezzel, ami most van. Kedves Kaszab Timi pedig megérte az ebédet, káposzta lesz az ebéd.

Kívánok kívánok hozzá, jobb, mint a jó kis töltött káposzta, de szeressem. Jó étvágyat kívánok hozzá, hogy elkészül. Figyeljetek, kedves hallgatók! A Super DJ-re elő nem csak emlékeket ébresz, hanem játsz a napjaink zenét is, úgyhogy kicsit beindítjuk a időgépet, bekapcsoljuk a fluxus kondenzátor, bekapcsoljuk 1,25 gigawattra, aztán jön hozzánk DJ Bobo. Egy Euróköz remixben fog hozzátok jönni. Zenét kiadták 2025. decemberben.

itt van velünk kedves Gyuri Zoltán is. Szia, szia Zolikám, nagy pacsi nektek, üdvözöllek benneteket. CD-edőt kívánok, jó munkát a DJ-knek, legyen mindenkinek szép vasárnap. Köszönjük szépen Zolikám, viszont kívánjuk neked is. Nagyon megtisztelő, hogy köszönjük szépen a stáb nevében is.

is itt van velünk, kedves Marianne és Dócol. Hello, hello, sziasztok! Szia Csabi Dóc jelen. 1598 szívet küld, köszönöm szépen, aranyosak vagytok nagyon. Szeretnék kérni egy számod a scootertől a páromnak, aki éjszakai műszak után leszületelte a szőlőt. Ó, kedves Marianna! Abból aztán finom borocska lesz szám. Hál' Istennek jó termés van. Hát gyerekek, a nagyon-nagyon sokan panaszkodnak ugye a szőlőről, hogy nem jó termés. Ami a jó Isten azért megáld mindenkit, és akkor lesz termés. Finomok azok a bizonyos magyar borok, híresek ugye? Azt írja, kedves Marianna, készül a finom ebéd sülkrumplival. Mics sülkrumplival, bocsánat. Jó étvágyat kívánok hozzá, kedves Marianna. Scooter menni fog, ígérem nektek. Érezzétek jó magatokat. És hát ugye DJ Bobo is ugye törekszik még, gyerekek. Nem adja fel ő se. Hát igaz, hogy kicsit titkol a haja. Úgy, mint nekünk, mert néha derékfájással kell. Már nem pisilünk olyan messzire, ugye? Jó, van, nem dubálok többet.

0: is itt van velem, kis kedvesem is a konyhából. Hello, szívem, mondtam én. Sziasztok, szuperek, szia szívem, minden is készül a konyhában, és ha már ilyen szépen kérted, akkor Alex, bocsánat, ezt ettől szeretném a csokkot, puszijalés mindenkinek. Megnézem, kis szívem, gyorsan. És már is indul neked. Kukis főzés, ez is persze mindenket, de szuper DJ rádió hallgatónak, aki a velünk tart. Mit nekünk FM. Mikiro itt a Super DJ rádió a neten, ugye? Akkor mindenkinek menjen, kedvesem, kérése jó főzéshez, meg mindenhez is, mindenhova is. Fire egy szebb közöse, a csokkó, egy jó kis lazítós. Vagy a kavargató zenével megyünk tovább itt a Super DJ rádión DJ Csabival.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Egy nagy csocsó, ugye? Adunk a párunknak egy nagy csocsót. Yeah. Nincs, ami nincs be. És persze lehet ám segíteni is, ugye fürdőcskézésben. Én is szoktam, gyerekek.

persze néha meg is lehet paskolni. Kicsit fakanálat, tudjátok mit. Figyelj, megyünk tovább. Blue Lagoon, a Breakman Strider, itt a Super DJ Rádión. Kedves nagyatő, újabb üzenet, de bocsi, úgy gondoltam, hogy nem egyszerű csak magyar zenéket játszani egész nap. Ütkedett DJ Csabi, a feleségednek aranyos volt, mikor hívott, hogy mi is a címünk. Köszönöm szépen, kedves Ati. Hát én hála jó Istennek el vagyok ráadva magyar zenékkel, gyerekek, meg nagyon-nagyon szeretem őket játszani, nagyon szeretem a magyar napot. A Super DJ Rádión imádom.

És itt van velünk kedves István Gabriella, és szia, szia Gabriella, de jó, hogy itt vagytok ti is, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, nálunk is készül az ebéd, zöld borsó főzelék kész, sert is fölé nem sokára kész. Rántott csirkeszon pedig a férjem készíti, akit imádok, húsleves pedig tegnap elkészült kosonyával együtt. Ez igen kedves Gabriella, jó megvan, teli itt van nálatok. Leírod majd a címet, köszi. Érezzétek jó magatokat. Finom legyen.

Nagyon szeretem ezt a Bullagon együttes is, ilyen régi stílusban nyomják. Kedves Ladászob is itt van velünk. Újra egy üzenettel azt hitte nekem, hogy neked egyre kevesebb munkád van, nekem meg egyre több. Ne aggódj Szabikám, nekem is van itthonám. Tegnap is meg se álltam egész nap. Kerti kiülőt festettem. Napelemes lámpát javítottam. Litiumos elemet cseréltem benne. Stb. Ablaktörőcsere, ilyenek. Úgyhogy itthon van bőven.

És itt van velünk kedves Rita is. Hello, hello Rita, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Jó reggel, Csabi bácsi. Köszönöm szépen, szétabott minden szupernek. Pörgess fel a BPM-et, BPM-eket, mert sose éberek fel, kedves Rita, akkor Pörköz zene szóljon neked éberésképpen. Persze mindenkinek. 104 felúrunk, 130-ra jön egy magyar csapat, ha már őket emlegettük. Tudjátok, én hevesen, vegyesen szoktam magyar zenéket is. Jön egy csapat, három tagja volt, őket úgy hívták, hogy Happy Gang. Összeadtak egy jó kis zenét. Tudjátok, volt az a sorozat, hogy életlenek. Meg fog menni a fő címdala. Fiatal szerelem, de ezúttal egy dance remixben.

0: Szeretem, hogy cselem. Várok, várok, fel is alájárok. A válasz, ez egy kicsit fáraszt.
1: Ó, nem.
0: Vagy igen?
1: Mondd már szívem.
0: Mosolyog a cicababa, ez már igen.
2: Hát bizony jó volt, Vigó már ugye visszamosolyogott.
3: Csak téged látni, fiatal.
2: Hát még amikor kacsintott, és ugye gyerekek. Van velünk kedves Stefán, hello, hello Stefán, sziasztok! Csumi Csavisz ma is király a műsor, köszönöm szépen! Ő minden szuper hallgatónak innen az eső Skóciából, esetleg ha megvan letolnád, a Little Rain Again-t a Lofttól menjen Vajkószra, meg Kőszegi Gabesz kollégádnak ide, Skót felfölde, persze üdv minden skót magyar hallgatónak, köszönjük szépen, érezd jó magad, megnézem kérésedet!
4: Királytól, utána, ő az én csajom is igazán jó, mert ritmusra mozdul a teste,

0: akkor még egy kicsit emelem a BPM-et, ha nem bánjátok. Csak 146-ig.
1: Most a Super DJ Rádióban zenei kavalkád DJ Csabival.
0: Egy kicsit megtoljuk, mint a lopott biciklit. Genghis Khan, Moszkva, Kastesz remixében hallhatjátok.

is egy újabb üzenet kedves Encsikétől. Azt írja, hú de jó, amit a párod kér, Csabi, főleg a klipje. Tudunk egy kedves Encsike. Kedves párom, tudja, mitől döglik a légy. Tényleg köszönjük szépen.

itt van velünk, kedves hűvök színi, a Zsuzsanna. Szia, szia Zsuzsi, üdvözöllek titeket, és szia Csabi. Karesz vagyok, hoppá. Jó, hogy megint velünk vagy ezen a szétapon. Üdvözöllek benneteket, kedves Karesz. Köszönöm szépen, és jó, hogy velünk vagytok. Nagy pacsi nektek. Megyünk tovább, kedves Stefán kérésére. És nem soká jön a Scooter is. Meg minden is. Remélem azért senki nem felejtett el megkavarni az étel, gyerekek. Nehogy oda égjen. Forgassátok, pörgessétek azt a rántott húst a pézliben.

is mekkora zene. Köszönjük Stefánnak! Micsoda kérés! Micsoda zene! Ez a Döfi nekem!

Kedves Vita, újabb Viber üzenete, életem első koncertje a Happy Gang koncert volt, körülbelül 14 éves lehettem. Gratulálok hozzá, kedves Vita! Látjátok, ezért jó hallgatni a Super DJ rádiót, bevillannak az emlékek, ugye? Nekek a Viberrel meg újjel szálltam, igyekszek, ígérem.

is ismételtem, Viber üzenet, itt van velünket és Rezingen Misi. Hello, hello, Misikém, sziasztok, üdvözletem nektek is. Szia DJ Csabi, told neki, add a jó muzikot, üdv Misi. Köszönöm szépen, Misikém, hát megpróbálom. És egy nagy pacsi neked, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Szerintem így 11 óra, nem sokára pár másodperc múlva maradunk így. BPM-ekkel fent szerintem, ahogy szoktuk, ugye? Aztán majd meglátjuk, hova sodor az ár bennünket.

Ieri cauzi anche Jopod, Golden Queens, Giovatello. Egy kicsit más köntösben, mint az eredeti. Ki tudja, a szöveget lehet énekelni. Waterloo!

itt van velünk kedves Kolozs Imi is. Hello, hello, Imikém, sziasztok! Halió, szétabot, Csabi, jó reggelt a koránkelőknek! Hát én fél kokeltem, gyerekek, ma. Hát a gyerkőcöm úgy gondolta, hogy hat elne aludj ma annyit.

Ja, és erre egy elkülsző, egy vicc jut eszembe, gyerekek. Fél és feleség beszélget. Mondja a feleség a félnek, drágám, elhoztad a gyereket az oviból? Mondja a fél, oké, és hogy fogjuk hívni? Kérdezi a feleség, miért? Hát, milyen kiskolába jár. Hát van ez így.

előadó neve Billy Moore. Zenének címe pedig The New Millennium Girl. Itt van velünk kedves Kovács Nézont, már Erika is Tipcsi. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, csodás vasárból mindenkinek. Nálunk tejfölös csirke paprikás tesz, ami még reggel a kertben kapirgált. Elkaptátok a futóművet, ugye? Valuskával tejfölös uborka saláta. Kinder Bueno szelet puszi nektek, Erika is Tipcsi. Ez igen, kedves Erika. Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Vigyázzatok magatokra ti is, nagy pacsőrelés nektek.

és ismét kedves Nagy Attila üzenete. Október 3-án DJ Bobó, mi megyünk MVM Domba. Feleségem kérte, hogy menjünk el. Jól teszétek, kedves Atikám. Szerintem jó nagy szót csinál ismét Bubu bácsikánk. Úgy hívtam a 90-es években. Nagy ember, az biztos.

0: can come inside.
1: Itt van a linketes Pálingás András is. Szia, szia Andriskám, üdvözletem nektek. Sziasztok, szuperek, kellemes időtöltést kívánok minden kedves szuper DJ rádióhallgatónak és lemezlovasnak. Köszönjük szépen a stáb nevében is, és a hallgatók nevében is. Érezd jó magad, András, köszi, hogy itt vagy, nagy pacsi neked. Remélem, te is finomat főzöl majd.

kis kedves hűvös kénye Zsuzsanna is egy újabb üzenetet küldött nekünk a Viberre, amelynek száma 2035-45-995-95-ös. Szeretett édesanyámnak, Magyar Rozáliának nagyon sok boldog névnapot kíván Karesz és Szénia. Hát mi is a stáb nevében, kedves Zsuzsanna. Boldog-boldog névnapot. És akkor hamarosan Billy Moore után egy érdekes figura érkezik majd hozzánk, az a bizonyos tejfölös hajó barátunk, aki a múltkor a dokinál leszállt ott mellettem, menetrendszerinti helikopáterrel. Kedves Fire alkotása volt, ugye, jó kis képet csináltad nekünk AG-vel, hogy az mekkora volt. Hát érkezik hozzánk Scooter, 20 Cave, ekkora zene lesz, figyelj csak! Elég ritkán lehet hallani szerintem, de most meghallgathatjuk együtt. Persze egy eltelt egy óra, szeretném köszönteni az újon érkező hallgatókat is. Jó főzést kívánok mindenkinek, jó zenehallgatást továbbra is. Szuper DJ Rádion, DJ Csabi és a zenei kavalkáda.

0: 80-as évektől napjainkig. SuperDJRadio.hu. Neked zenélünk.
1: In the year of the Lord, 1994, we conquered the floor.

0: bányám, a hangerő mindenhol fel van tekerve. Membránja, vigyázzatok meg a mennyezetre. Minden repedezzen, ki ne ugorjon. Ebben a számban ugye segít vagy egy kicsit Ésfű Vexernek, egy bizonyos rapper.
1: All right, crew. Introducing myself.

0: Yeah! Jó összehozták szerintem. Kedves Rovát Karcsi újabb üzenete. Ja, és persze, hogy túlról a szavazat tőlem is, és a lányomtól, Katalintól, és aki másik teló hallgat téged, Csabikinek. Köszönöm szépen, kedves Kareszkám! Hát jó hallgatózást! Tudjátok, egy szkúternél nem állunk ám meg, egy így Csabinál ebből mindig kettő kell. A jó kis házi süteményből. Jó zserbóból, jajra szeretem. És bizony, gyerekek, 3 hónap múlva kóstolhatjuk a zserbót. Csak addig nem csinál valaki, és nem küldi el nekem fénypostával. Na figyeld akkor a következőt.
1: And close your eyes. Feel the energy inside. Chili bone. Chili bone. Chili bone.
0: Megpengetjük a gitárhúrokat a Fire-rel!

Kedves hallgató, mikor ez a zene megjelent, én hiszem, hogy diszkóba lenyomtam először, hogy ez valami őrület volt. Széthajtottam a Dragon stroboszkópomat. Nyomtam a füstöt, semmit nem láttunk. Chiribau, chiribau.

már akkor, hogyha BPM-ek, akkor érkezik hozzánk Rocco 2003-ból, Count the Three. Tudjátok, nem az a Rocco. Ja, és még volt Rocco Farmer is, ugye?

itt van velünk kedves Házi is. Hello, hello Házikám, sziasztok, üdvözletem nektek, szétapot a hallgatóknak, köszönjük szépen. Csabesz nyomja a vasárnapi zenét, így mindenki megtalálja kedvencét. Ha te is itt vagy, ezen nagyon jól tudod, hisz a Super DJ rádió hallgatója vagy. Bizony én is kérek egy számot, az első emeletű az I Vagy Lövök című számát kérem szépen. Köszönöm szépen kedves Házi, a jó kis rímedet, rímfaragó mesterünk. Állj vagy lő a mamám. Amikor kimosta a pisztolyát, tudjátok. Hát az mekkora volt. Itt van velünk kedves Ilcsi Szórádról, és kedves Hudi párja. Hello, hello, sziasztok, üdvözletem nektek, nagy puszi ölelés. Szia, drága Csabi, Hudák család, jelen munka közben hallgatlak, egy ölelés neked is, Aninak is. Túlról a megszavazva, köszönöm szépen, kedves Ilcsikém. A gyerekek, még nem néztem be az adást elve, mindjárt belekukkantunk.

És gyerekek, itt van velünk kedves Veronika, és egy akkora zenét kért, mindjárt leesik rólam a gatya. Szia, szia Veronika, üdvözletem nektek. Szia Csabi férjemnek, Kovalik öcsinek, szeretnék kérni egy számot a Magic Vision-tól, a Nana Nei helyét, hogy munkába jobban menjen a meló, persze a Vajkóciaknak, Stefánás Kósziába és minden szuper DJ rádió hallgatónak. Hát nagyon szépen köszönjük, kedves Veronika, fantasztikus kérésedet, és utána járok, ha megtalálom, persze.

Mátyásnak is ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Mátyás is. Szia, szia Mátyás, üdvözletem nektek, szevasz Csabi, örülünk, hogy itt vagy. Remélem meg lesz a tankcsapda, amit utoljára ígérti a Vajkóci bandának, meg Stefánnak Skóciába. Egyedül a világ ellen köszönöm szépen, kedves Mátyás, megnézem neked is kérdésedet, pici türelmet kérek szépen a számkérőktől. Kicsit több időbe telik, ugye még megnézem, megkeresem, ha megvan, természetesen lejátszom. De ha nincs meg, akkor előrenézést kérek. De majd legközelebb beszerzem. Akkor megyünk tovább, kedves Veronika kérésével, micsoda zene jön. Már is pezsög a vérem tőle.

van velünk kedves Sanglicsi és Brooklyn királyunk. Szia, szia, Ricsikém, üdvözletem nektek is. Sziasztok, szuperek, jó hétvégét mindenkinek, hadd szóljon, köszönjük szépen, Ricsikém. Remélem nálad is szól ezerrel, érezd jó magad. És kedves Stefán is írja, Magic Vision mekkora nóta. Egy óra után Sáros Pataki, Églandelbe, aki érti, az érti. Így van, kedves Stefán. Hát én értem, azt tuti. Hogy mit azt nem tudom, de... nem tudtam, csak sejtettem, tudjátok.

Kedves Mazsi is nagyon aktív, küldje nekem a képeket. Köszönöm szépen, kedves Mazsi. És azt hiszem nekem, na ezt a zenét hiányoltam én decemberben a Campus Fesztiválon. Valahogy kimaradt a koncertből. A kedves Mazsi, én bepótoltam. Ezért jó bennünket hallgatni, ugye? Köszönjük szépen mindenkinek. Kedves hallgatók, hogy belepillantok az adásterbe,

ugye azt látom, hogy ugye én indítottam a napot 10 órától. Így is úgy érkezik uzánom 15 órától egészen 18 óráig. Megtekeri nektek a Spárel tetejéről. Utána pedig jön Zsolti hozzátok 18 órától egészen 20 óráig a lapot. Pedig kedves Slimen zárja majd 20-tól 10-ig.

0: most jelentem tisztelettel, én is hozzáírtam még egy órát a mai naphoz, és mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm. Sok-sok szavazatot ismételten maradok veletek. Egészen 13 óráig megyünk tovább a zenei kavalkáddal, utána meg szerintem hátra jön DJ Simon. Isten lesz a mai napunk is. Tartsatok velünk és hallgassatok bennünket. Menjünk tovább kedves házi kérésével, szeretek én egy zenét az első emelettől. Állj vagy lövök. Kó kedves házi, forogjon a felvétel.
1: Veled vagyunk, bárhol és bármikor. www.superdjradio.hu
0: Bizony az első emet is aktív, kis koncerteznek.

és ismételten vibrőzel, itt van velünk kedves Csörgő Zsolt Zsoca. Hello, hello Zsoca, sziasztok! Annyit ír nekem, hello Csabi. Hát akkor hello, hello, köszi! Kedves Kolozsim, pedig meg szeretnék köszönni, hogy maradok 13 óráig, amik én nagyon szívesen. Hiszen nektek mindig megtiszteltetés zenélni. Ársi, nem kell a kertes sőfüvet nyírni. Mit pont ráérek?

akkor kedves Mátyás, a következő kérés. Hát nem az lesz kedves Mátyás, amit kérdés, sajnos nekem az a zene nincs meg, de egy tankcsapda megfelel, remélem. Üljenek a fiúk ölébe a lányok, ezt fogják énekelni nekünk.

Itt ismételtán Viber üzenet, gyerekek, muszáj vagyok olvasni, mert beúszok, mint állat. Kedves Kaszatimi pedig azt írja, meddig leszel 13-ig, ugye? Így van, kedves Timi, DJ Ilántól szeretnék én a Digi Digit megnézem, kedves Timi, én pici türelmet kérek.

következő zenénk, gyerekek. Hát ez most nem lesz olyan egyszerű. És így vagyok, mint kedves Stefán, hogy aki szereti, az szereti, aki meg nem, az nem. Én nagyon-nagyon szeretem, hát remélem, hogy senkit nem űzök el ezzel a zenével a rádiótól. Jó, azért nem kell annyira megijedni. Nem olyan csitja csutit lesz. Hoppáré, tudod? A figyelj!

Jaj, de szeressem! Prodigy! És a Poison!

gyerekek, és micsoda hangzás. A stúdióban remélem mindenkinél dübörölge. És itt van velünk az Isa család és Erdő Szentgyörgyből. Hello, hello, Istikém. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Csodásan szép vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Csabi Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Isa család jelen már vártunk. Nagyon örülünk neked is, hogy újra hallatunk. Csodás napot kívánunk mindenkinek. Most értünk azzal a templomból, azért nem írta. Köszönjük szépen, Istikém. Jó, hogy ott nem hallgattátok, ugye? Ja, Istenem! Nagy pocsi nektek!

egy újabb Viber üzenet kedves Ladás Szabitól. Én úgy hallottam, hogy este 11-ig egyszer Csabi. A gyerekek. Akkor mikor ebédelek? Megkérem a kis feleségem, hogy hozzon nekünk ilyen kis, tudjátok, ezt a kínáló kis ilyen popiszkáló felszúkát, szalonna, meg mit tudom én, micsoda magyar puncelet, császárszalonna, meg ilyesmi. Köszönöm, Szabikám! Megyünk tovább egy Eurodance felvétellel. Christ, New Limit közöse, a Tonight!

0: DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Figyelj, szuper, kicsit megemel a BPM sebességet. Senki el ne aludjon. Ez nagyon nagy zene.

kedves hallgató, nagyon szépen szeretném megköszönni nektek ezt a szuper jó kedvet, hogy veletek együtt átéltek itt a Super DJ Rádión. Fantasztikusak vagytok, mindenkinek egy nagy pacsi. Azoknak is, akik nem írnak, ugye persze, és velünk vannak. Kedves Mónika, újabb üzenete, szia Csabi, szuper vagy, mint mindig. Úgy mindenkinek, főleg a Vajkóci, Bagnak, Denének, Tibinek, Öcsinek, Nikának, Stefánnak, Skóciába, gyermekeimnek, unokáimnak, és a páromnak, Matyinak lehetne egy Edda háromszor. Megnézem, kedves Mónika, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok velünk is.

kedves Kolozsi is írja, hogy elnézést, Csabi, tudom, nem kívánság kosár, egy Limbiskitról én esetleg nem volna egy kéznél. Ez a Simikém, rákerestem, de sajnos nekem nincs meg ez a zene. Ígére legközelebb majd pörögni fog itt a Super DJ Rádion. Lehetem, hogy menjen neked a következő. És itt van velünk kedves Varga József is. Szia-szia Józsikám, üdvözletem nektek, Pacsi! Hello, hello, Kóta jelen, így buli után kell ez a Prodigy, hogy felébredjetek, ugye? Köszönöm szépen nektek, jó szórakozást kívánok!

kedves Stefan is írja, mekkora a Poison nóta, Kenny ott élt mellettem, amikor Angliába éltem, sajnos úgy döntött, hogy neki elég a földi életből, hát igen, sajnos Kennyt ugye elveszítettük, azért dalait megőrizzük a szívünkben, és ugye manapság egyre sok több énekes DJ nyugalomra, örök áramra hagyja a fejét, hát nagyon sajnálom, nagyszerű embereket veszítünk el, gyerekek. Jó Isten adjon nekik nyugodalmat!

Kedves hallgatók, ugye nem bánjátok, egy kicsit még maradnák itt a 90-es Eurodance vonalon, hiszen nagyon-nagyon szeretem ezeket a zenéket is, főleg ugye a 90-es éveket, hiszen az a kedvencem, mind külföldi magyar egyaránt. Én tovább egy előadóval, akit úgy hívják, hogy Natasha Hagen, és a Concera, egy Club X-ben 2011-ből. Remélem, hogy mindenki finomat főz és jól érzi magát.

kapitáltam Vibe üzenet, kedves Varga József, vég azt írják nekem, hogy az jó lesz az a kedvencem, a Eurodance húzikák, mi is imádjuk, köszönöm szépen. Én is köszönöm, kedves Józsikám. Imádjuk 2500-al, ugye? A Doki is jól megtekerte, és kedves fény kollégám is. Persze, kedves DJ Simon is, ugye?

És közben kedves Varga Jógyi felküldött nekem egy pár előadót, kérdezi tőlem, hogy őket ismerem, igen, kedves Zsuzsikám, ismerem, szoktam is játszani új Eurodance-et, most a legkedvencebb az MHM előadó, hiszen ugye a korral is haradni kell, nem szabad leragadni, legalábbis én így vagyok vele. Egyre több szórakozó helyen tapasztalataim szerint most is lesz még két bulim ebben a hónapban. Az idősebb korosztály is vevő az új zenékre. Nem tudom ki mit tapasztal, de én ezt tapasztalom.

ők pedig már jó öreg Master Boy, akik ma is aktívak. És a Shopping and Colors. De persze ugye úgy vagyok vele, hogy a régebbi zenéket én is jobban szeretem.

Kedves Varga József újabb üzenetet küldött nekünk Viberünkre. Azt írta nekem tegnap esti buliban, pont erről beszéltünk a srácokkal. Milyen DJ kell. Akkor Józsikám, egyetértünk. Az azért el ne feledkezzetek a kaját jó megkavargatni, beízesíteni, és persze kóstolgatni, hogy finom-finom legyen.

Kedves Dovát Kacsi is írja, voltam maradtat ezen a vonalon Csabi király akár 14 óráig is. Imádás 1500-val. Köszönöm szépen, kedves Karesz. Szerintem azért lesz itt más is majd, más finomság. Tudjátok, emlékeket ébresztünk. Ez a fő vonalunk, ugye? Úgy Greg, az kollégám mondaná, megférnek itt a régi zenék az új zenékkel is.

és itt van velünk kedves Tóth Mátyás is. Hello, hello Mátyás, üdvözletem nektek! Azt hitte nekünk, sziasztok, szuperek! Hát hello, hello Mátyás, vigyázz magadra, köszönj, hogy itt vagy, nagy pacsi! Ilyen kedves hallgatók, a bográcsok is izzanak, meg a grillrácsok, persze, hiszen szuper, szuper időnk van! Én nem marad még egy darab, igen!

ne felejtjétek el, kedves hallgatónk! Ráteszek még egy lapáttal, azok maradok 13 óráig veletek, hogy minden is jobban menjen.

is ismételtem, Vajvel kedves Varga Józsefétől kaptam egy képet, hogy a buliba voltak, ugye? Nem jó, csak ám jó buli volt. Király is volt minden, ugye? Erre szoktuk mondani, hogy rövid volt az éjszaka. Hát persze mindenki arra gondol, ami akar. Csak semmi rosszaság. Következő dalunk viszont egy kicsit elvisz bennünket a révkorszakba. A kisfeleségem nem nagyon szokott ilyet csinálni, de kérte egy újabb zenét, hogy teljes gőzerővel tudjon, teljes fordulatszámmal, csapásszámmal tudjon dolgozni a konyhába. Ez a zene viszont 163 BPM-en fog forogni itt a Super DJ Rádión. Egy jó kis csapat a 90-es évekből, Dűne. Úgy mi is lesz ez? Na, majd mindjárt meghalljátok. Felemeljük a csapás számot. Lehet koffolni a húst, ugye?

kedves Mozsinak köszönöm szépen a kis táncolós kis képeket, gifeket. Leendő nagymami, ugye? Hát, hogy az unokával is fogsz majd táncolni, remélem.

Fekete Sarga József pedig azt hívta nekem, reggel 5-kor jöttünk haza, el lehet kloffolni. Így van, kedves Józsikám. Ugye régen nem úgy volt, mint mostanában. Úgyhogy később kezdődött a Dizsi, aztán reggel ért véget. És még bírtuk egész éjszaka.

és itt van velünk kedves Sógi is. Hát szia, szia Sógikám, üdvözletem nektek. Hello Csabi király, nagyon jó ízésem van a kis feleségednek. Imádál zene. Köszönjük szépen, kedves Sógi.

Szerintem az évek során ugye ő is hozzászokott, főleg mikor ugye gyakorlok, akkor itten döngám az a ház. Persze a szomszédok is örülnek neki. Hát ugye csak 31 éve zenélek.

És ha már Dűne dübörgött itt nekünk, akkor jön egy magyar csapat. Akik új erőkerültek a semmiből ismételten, ők nem más, mint a Skyland. Nem most az a Sláger 1998-ból fog érkezni hozzánk. De egy kicsit érezzük a ritmus velük.

ismételtem Vibe üzenet, kedves Varga Józseptől kaptam egy képet. Úgy gyerekek, mi volt ott, atomerőmű. Az igen, Józsikám, gratulálok hozzá, én sem hallgatom halkan, hidd el. Szerintem ott még a csavarok is kiugranak a falból. Aztán mehetünk a hivatalba. Nagy pacsi nektek!

is, kedves hallgatók! Rápillantok itt az órámra, egymáshoz simultak a mutatók, 12 óra van. Hát nagyon kellemes jó étvágyat kívánok mindenkinek a szuper ebédhez. És akkor Skyland után jöjjön egy kis, tudjátok, ahogy ilyenkor szokott lenni, egy kis ebédelő zene. Az előadó lemez van, hogy Joe Samba és az I Like You Summer 1995-ből. Végül is még Summer van, ugye?

és ismételten Viber üzenet, kedves Encsike üzenete, remek zenéket osztál, drága DJ Csabi Stockholm. Azt írja nekem, kedves Encsike, Stockholm élhettelebb, mint Budapest. Kedves Encsike, ez is egy tapasztalat. Köszönjük, hogy megosztottad velünk.

hát nincs is jobb, mint egy jó kis summer, ugye, kellemes idővel. Kedves Varga József pedig azt kérdezi tőlem, hogy lesz-e utánam valaki. Igen, kedves Józsikám, így is Sulci jön hozzátok 15 órától egészen 18-ig. Hozzán Zsolti 18 órától egészen 20-ig. Utána pedig a napot Lyman zárja 20-ig, vagy ki tudja meddig tovább. Utána meg hát, ha beugrik majd valaki, valamelyik kedves kollégám, ki mondjuk már régen volt. Akkor folytassuk a sort. Lózánk Apollo 440 és a Stop the Rock. Egy Jokes remixben, figyelj csak meg, jó kis zene lesz ez. Többen pedig jó étvágyat, aki ebédel. Aki pedig belózik, annak tovább és kitartást kívánok a Super DJ Rádióval.

0: lelazulunk, mint a Riga lánc.
1: Erőt, hey, most ide várok minden nagy menőt. Mindenki itt van, aki számít. Csak a zene, ami kár.

Twitter-en, Viber üzenet, kedves Varga Józseftől, Gyilkos Fuzsika. Tegnap este is nyomtuk. Ugye, aki tudja, vagyis aki ismer, azt tudja, hogy szeretem egy kicsit a BBM-eket gyilkolni. Jó kis tánc muzsikák, ugye?

Viber üzenet, kedves Varga Józseftől, kellemes tájtó szerintem, hát szerintem is Józsikám, olyan ebédelő zene, ugye? Meg persze mindenhez is jó barkácsoláshoz, vagy éppen a tevékenykedtek az udvaron, most már gyerekek lehet szedni a diót is. Remélem most nem csippentette meg ez a szúró bogár. Három diófánk van, és van itt közt egy ilyen vékony héjú, tudjátok, az a nagy, nagyszemű dió. Hát, most sikerült betakarítani a termést, ott hagytuk az egészet a francba. Bebarnult, meg minden ilyesmi, tudjátok. Éppen most ültettünk két ilyen szomorú fűzfát. Tudjátok, hogy formára lehet írni. És ugye minden DJ életében elégedik az, amikor ugye végleg leteszi a lantot. Hát itt tesz majd ez év végén Andy Attenberg is. És ugyanígy tesz John Wayne is. Ez évben befejezik majd a pályafutásukat. Végezzenek zene tőle. Like come, ezúttal most 2026-ból. Júliusi megjelenése, nem régi a zene, friss, ropogós. Akkor hallgassuk. To like come, 9 p.m.

kifejezetten vibe üzletkedő, és Varga József Pacsira, nekem is van egy kis diófám, tavaly nem sok volt minden, nem sok minden volt rajta, sajnos, vagy Józsikám, reméljük idén szerencsénk lesz. És ugye valamikor én is réges-régen Messzi Galaxisban csinálgattam a keltet, kapálgattuk meg, stb. De meguntuk sajnos, mert ugye ez a szárazság már egyre-egyre rosszabb. Olyan volt, mint hogy sziklába vágtam volna a kapát, gyerekek. Hát mondom, köszönöm szépen, én ebből nem kérek többet, úgyhogy beültettem gyümölcsfával, kis birsalma, szilva, keresztnye, varaszfa. Ez már jó kis folyékony lekvár. Meg jól begeszegetjük. A gyerekek is szívesen eszik. Van egy kis szőlő is, egy kis otelló. Meg Csaba gyöngye.

vagyok szerintem egy szerencsém, hogy van egy kis fúrót kutam is, onnan szoktam locsolgatni. A múltkor gyerekek olyan történt, hogy el se hittem. 20 éve nem történt még ilyen. Egyszerűen kifogyott a víz a kulból, képzeljétek el. Mondom, amikor éjszakás voltam is, este elindítottam, 9:30 reggel, 7:30 hazajöttem is, még akkor is ment. Hát bizony ezt teszi a szárazság, ugye?

Kedves Mozsi pedig azt írja, de király zene. Köszönjük szépen, kedves Mozsikám. És hát ugye, aki készen lett az ebéddel, talán még van kedve egy kis süteményt készíteni, vagy fogácsát szaggatni. Annak még mennek a zenék, 13 óráig. És közben folyamatosan nézem az adásterve, gyerekek.

Egy kicsit maradunk még itt a táncvonalon, érkezik hozzánk Armin van Buuren, és az Enough of Love, a TTC bootlegben.

És ismételten vibe üzenet, kedves kollégám is írja, nekem is jön itt hatalmas 1000 négyzetméteres kert, de ugye én nem ültetgetek semmit, már csak gyümölcsfa van, elég azt szocsolni, hát kedves Imikém is így vagyok ezzel. De szerintem annak jó, aki nyugdíjas is otthon van, is ráér. Ugye nagyon sokat kell dolgozni gyárba is, és nem értem rá, gyerekek, mondjuk este 6-ra értem haza, vagy fél hétre, nekem utána nem volt kedvem még ott kertbe kapálózni, meg ilyenek. Mindig mondogattam magamban, hogy ki volt az, aki kitalálta azt, hogy a fára a vasat tett, ugye?

Kedves Gyuri Zoltán is írja, jövőre sem lesz jobb a nyár. Ugyanolyan meleg forró nyarunk lesz 2027-ben is, mint az idei volt. Hát meglátjuk, kedves Zolikám, hát most az idei tél az mondjuk meglepetés volt számunkra szerintem. Ennyi havat már nem láttam, hogy 8 éve. Múltkor is esett itt egy kis eső, úristen csoda történt, 70 nap után eső, egy igazi zuhé. És megtisztel bennünket füleivel, kedves Csoki Zsolt is, szia-szia Zsoltikám, üdvözletem nektek, szia Csabi, sziasztok, szuperek felső tárkány jelen, nagypacsi Zsoltikám nektek.

Nagyon egyszerű, DJ Armin van Buuren után megyünk tovább. Hát a csapat neve Angel City, és a dolyuk nev I Go Crazy, hiszen még őrültek vagyunk azért, ugye? Nem vagyunk még azért olyan öregek.

Na figyelj, szuper, akkor egy kicsit megőrülünk, hiszen bírjuk még a gyűrődést, ugye? Na figyelj! Meg néha ugye kicsit elgurul a gyógyszer, de nem baj az. Hát a zenét megszeretjük.

egy újabb vibe jött, kedves Farga Józsi, jól tetted, nem érdemes vele foglalkozni, főleg a három műszakban dolgozunk. Így vagy Józsikám, kicsit fárasztó, 200 forint egy kiló sárgalép, a krumpli 300 forint, hagyma 200, többen van a leves, mint a hús, ahogy szokták mondani. Így van, kedves Józsikám, de ugye valamilyen szinten pedig jó volt az, amikor kimentél a kertbe is, felvettél a sajátodat, tudod, hogy mit adtál gyereknek enni.

kedves Gyuri Zoltán pedig írja Viberünkön, az idei tél még enyhe lesz, de csapadékos esős lesz, hát ez oligám úgy legyen, kell a csapadék, be kell pótolni a lemaradást. Majd meglátjuk, tudjátok, ember tervez, Isten végez.

Kedves hallgató, kaptam egy reklamációt. Kedves Kaszab Tibi zenéje elmaradt. Kedves Timike, bocsáss meg. Kicsit elvitt a hét, de ígérem, hogy menni fog-e. Egy zené is menni fog a tiéd is. Köszönöm türelmedet. Közben meg ugye elmentél a boltba. Most lebuktál. Kedves Szabó Tamáséknál pedig gyereke, kaptam egy képet, egy grill, kemencélő, vagy nem tudom mi ez. Kinti sütőre látom már. Izzanak a grillek, köszi a túrát. Tomikám, nagyon-nagyon szívesen én köszönöm nektek. És finom legyen, azt kívánom nektek. Nagy pacsi oda nektek, Szóládra. Sanyinak is mondja, hogy vigyázzon magára. Andinak is. Erika meg ugye szépen csinálja a jó kis tortákat.

0: Superdj Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: És kedves hallgató, közben kaptam kis feleségemtől kis cukimugimtól egy kávét, hogy jobban bírjam még nektek a zenélést egy óráig. Nagyon szépen köszönöm. Persze mindenkinek, aki itt van a Super DJ Rádión velünk.

kedves Katalpi művég azt írta nekem, nem voltam boldva, csak a piacra akartam menni, de soká ébredtem. Remélem, kedves Timini is finom lett a káposzta. Kedves hallgató, a következőben megékezik hozzánk. A 90-es években nagyon-nagyon nagy kedvencem volt ő.

Very nice in Space Frog. És a Follow Me. Lesz még itt más is közben, hiszen ez egy mashup. Rajta szeressem zene. Nem pedig érkezik hozzánk. És Kazotti, mi kérdése DJ Lám.

gyerekek, ez a hangzás. Régen erre hogy rámentek? Jaj, de szeretem. Képzeljétek el ezt úgy 10.000 watton. Aztán az megmozgat mindent, érezzük a rezgést, ugye?

Follow Me. Kövess engem, kövessétek a Super DJ Rádiót. Nagy zene, az biztos. Kedves Farga József pedig azt mondja, hú basszus, mekkora korong. Nekem ide elég a 2-300, a GBL is az adja keményen. Így van, kedves Józsikám. Kemény, mint Tarzan sarka, ugye?

Kedves hallgatók, hogy álltok a pogácsákkal, süteményekkel? Már küldeni a képeket. És persze remélem, hogy melóval is minél hamarabb végeztek, aztán irány a megérdemelt pihenés. Jövök délutára menni dolgozni, ennek kitartást kívánok. És hát ugye nekem is szerencsém van, mert holnap nem kell mennem melózni. Kicsit megálltunk. De itthon vár egy kis meló, hello! Aztán már meglátjuk, hogy beugrási lesz-e. Szerintem majd Szatmári Zoli kollégánk majd érkezik hozzátok 18-tól Retrobox című műsorával. Reméljük nem hagyja ki.

0: Kedves Jencsike pedig azt hitte nekem, ez az hajrá, kaszab, Timike, imádom DJ Lamot. Köszi. Meg egy puszi. Puszcsika, ugye? Az is huncutunk.
1: Szuper DJ Rádió. Neked zenélünk.

kedves Encsike újabb Viber üzenete, Encsike éjfos a múzeumban készül, így nem lesz pogácsa. Nem a Encsike majd hazaész, akkor szaggatod. Meg van okeddit is, ugye? Kedves Kaszó Timiben megköszönte a zenét, nagyon szívesen, kedves Timi, én köszönöm a kérést. És kedves hűvőszénén Zsuzsi is küldött egy képet. Ha jól látom, akkor ez egy francia buldog, ugye Zsuzsi? Moni is hallgat benneteket, nagyon cuki. Köszönjük szépen a nagy füleinek. Jól is egy füle, csak vicceltem. Én német juhászom is, mikor kicsi volt, ugye aránytalan még a testük olyankor, nagy lapát füleivel. Olyan cukik olyankor.

pedig a nem már hűn, Buzzy Buzz. És az a bizonyos jó dance stuff 1999-ből, mikor katona voltam Kalocsán, ott hallottam először. Egy hatalmas videóton magnóval, gyerekek. Mindig vittem magammal mindenhol, még a műhely dakkomba is ott szólt. Szóval jó volt, mert ugye 12 voltról ment, aztán megcsináltam, hogy aksiról menjen.

Kedves Kotop Timi, pedig szeretném még egy zenét kérni a 220 felett. Jöhetne, nem halad a főzés. Hát Timike, mit csinálsz? Ne elmélyek egy, tessék főzni.

újabb Viber üzenet kaptam, kettő képet egy aranyos cuki kutyusról, és Varga Józseféktől, mi ezért a kutyáért 540 kilométert mentünk Bótai orvosházára. Hát, kedves Józsikám, gratulálok hozzá. Bizony, amit az ember ugye szeretne, azért menni kell. Nagyon cuki ő is.

következőben kicsit magyar vizekre elvezünk, kedves hallgatók. Igazi gozánk DJ Lotte, DJ Nyeste, aki pedig énekel az MS Fashion Dorina. Számuk címe pedig hogyan mondjam el neked. Hát dalma mondjuk el, ugye? Legtöbbször. Abban könnyű.

Kedves Katop Timi újabb üzenete. Kicsit becsíptem tegnap, azért nem haladok. Kedves Timike, nem találtam meg neked a 220 felett, de szólja helyett ez a zené. 140 BPM hátra felpöröksz tőle. Remélem, kedves hallgatók, hogy mindenkinek nagyon-nagyon szuperül tett a délelőtt, illetve délutánja, és még fog is. Finomak lettek az ebédek is, jól éreztétek magatokat. Hát én nagyon-nagyon szuperül, az biztos. Ismételten köszönöm szépen mindenkinek. Valami 15 percem az adásból. Kicsit még belehúzunk BPM-ben.

és az adás tervünk nem változott. Utána érkezik még az Autó DJ 2 órában, aztán DJ Suci jön hozzátok 15-től 18-ig, Zsolti is jön hozzátok 18-tól egészen 20-ig, akkor pedig kedves Lightman zárja 20-tól 10-ig, maradjatok velünk és hallgassatok bennünket.

Kedves Kozottim, újabb üzenete. Nagyon jó volt, köszike, imádás van. Nagyon szépen köszönöm én is, Timi, neked. Utána majd kész leszel a főzéssel. És vigyázz magadra. Kedves Kolozsi, mi pedig nyárcsol, gyerekek. Finom legyen, kedves Imikém. Farga József meg is írta, a kutyusok fajtáják Golden Retriever. Igen, akkor azért volt nekem olyan ismerős, majdnem nekünk is az lett. És megírta, hogy mennyibe kerül, gyerekek.

kedves Kolis Zsimiék is megköszönték, mi is köszönjük a szuper zenéket, Csabi, üdv, Erzsé, Simi. Szívesen én köszönöm, hogy velem voltatok, velem vagytok, a szuper DJ rádiót hallgatjátok. Én kollégáimmal mindig azon vagyunk, hogy nektek szuper kedvetek legyen. Tartsatok továbbra is velünk. Hát gyerekek, végére én is egy kicsit megéheztem ám. Annyira jöttek itt a kaják. Megint műsorvezetőnek a nyála belefolyik a mikrofonba. Aggódod a csamcsogás, ugye? Na figyelj! Kicsit megküldöm még a végét.

0: 666 az ördög száma, ugye? És a Paradox. Egy elveszett sláger itt a Super DJ Rádión.
1: Yo, feel the flow.
0: Hát én szeretem ezeket elővenni.

És kedves is a család is írja, kedves Digi Csabi, köszönjük a szuper műsort, jó étvágyat kívánom nektek és további csodás vasárnapot. Köszönöm szépen, viszont kívánom én is, kedves Istikém. Vigyázzatok ti is magatokra. Kedves Gyuri Zoltán is írja, a jó öreg 666 régi zene már, így van kedves Zolikám, tudjátok, emlékeket ébresztünk.

újabb Viber üzenet kedves Encsikéinktől. Köszönjük a DJ Csobi ezt a fantasztikus 180 percet, jó étvágyat és jó pihenést. Köszönöm szépen, kedves Encsüket, meg érezd jól magad. Persze téged is válok legközelebb, hiszen te is mindig itt vagy velünk, köszönjük neked is. Persze vigyázz magadra. Now,

És kedves Lovász Karcsi is írja, Csabi király, nagyon szépen köszönjük a mai adást. Mi 180 percét élveztük, jó étvágyat és további szép vasárnapot, Csabi király. Nagyon szépen köszönöm, kedves Kareckám, vigyázz magadra te is. És nagyon szívesen. Következő zenét pedig, hát azt én szeretném küldeni mindenkinek.

Bizony-bizony Avantgarde és a Kendrám, vagy Get Down, fene tudja már gyerekek, az jó zene volt, az tuti, meg szerintem ma is az.

0: kedves Gyuri Zoltán is írja nekünk Viberünkön. Neked meg jó pihenést kívánok a zenés után is, kellemes vasárnap délután kívánok. Köszönöm szépen, Zolikám. Hát van meló még itthon, ugye? Holnap meg majd folytatom. Én sosorú jókat kívánok, és köszönöm szépen neked is. Mindenkedve szuper DJ rádió hallgatónak. Nagyon szépen köszönöm a kitüntető, megtisztelő 180 perc figyelmét. Remélem, hogy mindenki szuperül érezte magát, szuperek lettek az ebédek. Nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg, sok-sok üzenetet is. És persze sok-sok kérést is, amivel feldobtátok ismételten a műsort. Hát persze nem minden zene van, mert nekem se. De azért igyekeztem. Kedves Mozsi is írja. Köszönöm szépen a szuper zenéket, Csabi, további szép vasárnapot kívánok neked is. Minden kedves hallgatónak, szió! Szió, Mozsi, köszönöm szépen, és neked hasonló jókat kívánok! És kedves Kolozsi Imi pedig írja, hogy tyú, Geddán, hatalmas! Hát így van, Imik, én nekem is néha bevillannak ilyen zenék. Köszönöm neked is!
1: For the next 5 minutes, I want everybody to get down. That's right. You see, it only takes a minute. If you want to put your feet back on the ground, do it just like I do. Get down.

Én is kívánok kedves hallgatók mindenkinek a felmaradó hétvégéből nagyon szép tapot, és nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra. Még egyszer mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek el, a BPM legyen veletek, és persze a Super DJ Rádió. Én várlak majd benneteket legközelebb, ha nem előbb, így vasárnap 10-től délig. Ki tudja, lehet egy kicsit tovább majd. Zenei Kavalkád című műsorban DJ Csabi voltam, és még leszek is. Még egyszer mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára. Hát akkor...

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: The station with the
2: best music.
3: Best music.
4: I love the music.
5: Best music.
1: Szuper DJ Rádió. Kattanj ránk.
6: Kattanj ránk.

0: Super DJ Rádió. A Webrádió csak neked zenét.
1: The secrets of life. Tell me. The secrets of you.

0: station. You're listening to Super DJ Radio.
1: Verjük fel az alvókat.
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Szuper DJ Rádió. Kattanj rá!

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Hungarian Web Radio Station.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hölgyek és urak, sziasztok, a mikrofonnál Zsolti, és hát lejátszókon a 80-as évek, tudjátok, ilyenkor vasárnaponként mindig a 80-as éveket hozom nektek, és mindig válogatom, nagyon válogatom a zenei összeállítást, és azért válogatom, hogy a leges legjobb muzsikákat kapjátok, amúgy is tudjátok, hogy itt a Super DJ Rádion mindig a legjobb zenék szólnak, úgyhogy érdemes velünk tartani, érdemes minket hallgatni. Hát akkor gyerekek, elindítottam a műsort, ugye, és már is két olyan zene, ami mind a kettő 12-esebb, vagyis a nagy lemez verzió, és hát a zenei összeállítás is olyan lesz, hogy csak is a 12-es verziók szólnak megint. Tehát azért szólnak a 12-es verziók, mert ezek kibővített változatok. Ezzel már el is mondtam, hogy eredeti verzióba ma nem is fognak szólni a zenék a 80-as évekből. Csak is azok szólnak, amik igazán a Whitefield-ieknek szól. Lesz ilyen, hogy Boytronic, lesz olyan, hogy a Video Kids, aztán a Fire Control, Sissy Catch, Joy-tól egy nagyon jó kis megamixet hoztam, egy olyan megamixet, ami 87-ben készült, amúgy is Joy-t nagyon-nagyon sokan szeretjük, ugye? Aztán olyan is lesz, hogy Max Covery, Modern Talking-tól hoztam egy nagy csemege muzsikát, és hát Monte Cristo, Mike Moran, Kotó, és gyerekek, nem mondom tovább, mert azért, hogyha mindent elárulok, akkor nem lesz meglepi zeném, de ugye azok, akik szeretik a 80-as éveket, én azt mondom, hogy a 80-as évek a szívünk csücske, nekem is ugye, és hát még nagyon sokunknak. Akik szeretik a 80-as éveket, azoknak most mennyei manna, mert ugye ezek a nevek, amiket mondtam, ezek olyan előadók, akik hozták nekünk a slágereket folyamatosan, és ehhez kívánok én nektek nagyon jó szórakozást, és azt is mondom, hogy gyertek hozzánk a Viberre, ugye, mert itt tudtok velünk kapcsolatot tartani, esetleg, hogyha lenne zenei kérésetek, akkor itt megtehetitek, és hát mondom a számot 36 70 45 95 99 és 5-ös a vége, úgyhogy gyertek, írjatok nekünk. Egyébként Isa István és ugye családja már itt vannak, ők mindig itt vannak velünk, imádják a Super DJ Rádiót, és én szerintem a Super DJ Rádióból mindenki, minden műsorvezető imádja az Isa családot, én is jó magam is, mert hát nagyon muzikális lelkek ők, mint ahogy mi is azok vagyunk, és hát azt írják, hogy csodás este felét kívánunk neked, kedves Zsolti Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből az Isa családi, jelen már vártunk és nagyon örülünk, hogy újra hallhatunk téged, persze, hogy várjuk a meglepetés muzsikákat. Hát nagyon jól tudod, István, lesznek meglepi zenék. Aztán Imi barátunk is itt van egy kis YouTube-ozás után, és azt mondja, hogy aki bújt, aki nem. Hát Imi, szia, szép estét kívánok neked, Győri Zoltán, ő is velünk van. Szép estét kívánok, jó munkát kívánok, pörgős estét kívánok, jó zenét kívánok mindenkinek. Hát Zoli barátom, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Mazsi is itt van velünk, Mazsi azt írja, hogy szia Zsolti, szuper adást kívánok neked és sok fület. Mazsi, nagyon szépen köszönöm, és én kívánok neked nagyon jó pihenést, ugye, meg hát jó zenehallgatást velünk, velem és a Super DJ Rádióval. Hát gyerekek, már is egy olyan zenét fogok indítani, nem akarok sokat beszélni egyébként majd így a műsoridő alatt, inkább azt mondom, hogy jöjjenek a jó kis muzsikák. Divány fog nekünk zenélni, és azt mondja, you thank you, Roman, 12-es ENCH mixben hosszú lesz a muzsika, de hatalmas, és hát ugye tudjátok, hogy Divány 84-ben Diszkó királynői címet kapott, és hát valamilyen előadói címet is elnyert, most hogy milyen előadói címet, azt nem tudom, de ő egy nagyon-nagyon nagy előadó volt, ugye? Mert minden egyes zenéjében valami művészit alkotott a színpadon, úgyhogy már is indítom Divány világslágerét, így is mondhatom, mert hát ez tényleg az, meg is fogjátok mindjárt hallani.

És a gyerekek azért Divine-ról hadd mondjam el, hogy Bobby Orlandótól kapta a rengeteg zenét annak idején a 80-as években, és ők azért ezzel a zenei stílussal egy új műfajt hoztak be, és hát nagyon sokan követték a példájukat, tehát az Energy, a High Energy született meg akkor, amikor Divine és Bobby Orlando összeálltak, de egyébként Bobby Orlandóval nagyon sokan összeálltak, például Sylvester is, ugye, és hát ő is hozta nekünk utána már a nagyszerű Bullish és Energy zenéket. Nos, a következőkben Over and Over Extended verzió, 12-es Extended 87-ből, és hogy melyik együttes, ez lesz itt az Atrium együttes.

Hát gyerekek, a következőt fel kell olvasnom. Házi barátunk írja, hogy szuper rádió, ahol vagyok, hiszen jó zenét hallgatok. Hát köszönöm szépen, és azt mondja, hogy egy rádió mindenkinek, amiben emlékeket ébresztenek, Zsolti vasárnapra egy jól rakott zenét odarakott. Hát nagyon szépen köszönöm, de azt mondom neked, hogy maradj még velem továbbra is, mert igazából most jönnek majd azok a zenéke, amiket már megfeledtünk egyszer a 80-as években, és hát öröm lesz újra hallgatni ezeket a zenéket. A következő együttes is például ugye a Video Kids együttes, és azt mondja, hogy do it rap, vagyis csináld a rappet.

valóság menet közben kedves Encsike is azt írja, hogy hello, szia, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike fülel, mint mindig, igaz most, Svédországból egy gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, és kellemes zenehallgatást, pusztjuk a Encsike. Hát Encsike, nagyon szépen köszönjük a jó kívánságot, én meg neked kívánok egy nagyon jó zenehallgatást, ugye meg hát pihenés, mert ezek a zenék, pihentető zenék, amik most szólnak. A következő együttesem is Lady Valentine és a Monte Cristo együttes. Egyébként a Monte Cristo az Ördög lánya, tehát a Girl of Lucifer című dallal azért sokkal-sokkal ismertebb, de ez a zenéje is akkora, hogy hatalmas, legalább akkora, mint az, amit előbb említettem, úgyhogy meg is kell, hogy mutassam nektek.

Hát gyerekek, nagyon-nagyon muzikálisak vagyunk, ez volt itt a Monte Cristo és a Lady Valentine egy nagyon-nagyon jó kis spéci változatban, és hát ugye 86-ból szólt a zene. A következőkben Fire Control, és a zene címe Symphony of Love. Egyébként most még muzikálisabb leszek, aztán jön majd olyan, hogy Digital Emotion, na ott már nem leszek muzikális, hanem inkább nagyon-nagyon energikus.

gyerekek, ilyenkor, amikor azt mondom, hogy nálunk a legjobb zenék szólnak, egy-egy példát is mutatok rá. Hát most kettőt mutattam, egyik volt, amit most hallottunk, a Fire Control, és utána mutatom a másikat, a legjobb zenék közül a Digital Emotion együttes Google Yellow című dala, ami szintén a nagy lemez verzió közben. Dreamer barátunk azt írja, nyomjad Zsolti bácsi, szép vasárnap estét, sok fület és jó zenéket kívánok. Hát nagyon szépen köszönöm, neked pedig jó pihenést kívánok, és természetesen kellemes zenehallgatást.

Hát, hölgyeim és uraim, ez volt itt a Digital Emotion együttes Google Yellow című dala, ami természetesen megint a nagy lemez verzió volt. Na, de a következőkben egy meglepi zene, és majd a meglepi zene után elárulom nektek, hogy a Boytronic fog nekünk zenélni. A zene címe You, és hát 83-ból Extended verzió, 83-ból nagyon nagyot fog szólni, és hát az hagyjál, hogy nagyot fog szólni, még kellemes is lesz.

És hát gyerekek, említettem nektek egy zenét nem is olyan régen, a húha, melyik előadó Monte Cristo-tól. Ugye játszottam a Lady Valentine című dalt, és mondtam nektek, hogy ő inkább, vagyis ők inkább a Girl of Lucifer című dallal voltak ismertebbek. Hát úgy döntöttem, hogy lejátszom nektek ezt a zenét, és hát Kolozsi Imi barátunk is itt van velünk, ha minden igaz, és azt kérdezi, hogy mi szól most. Szólt Sissi Kecs, és ő ugye most fog szólni Monte Cristo Imi, és hogyha egyébként, hogyha hallod, hogy hozzád beszélek, akkor tudhatod, hogy ami most szól, az a Super DJ Rádió.

Nos, gyerekek, ez volt itt a Boytronic együttes és a Jú című dal Extended, kibővített verzióban, és ugye 83-ból szólt a zene, hát az sem volt az éveket, ne is számoljuk, mert rá fogunk jönni, hogy hát megöregettünk. Na, de ezek a zenék jöttek velünk, ugye, azóta is. Nos, Dreamer barátunk azt mondja, hogy triplázok egyet a Bodyguarddal, és én úgy tudom, hogy a Bodyguardot Fancy-től kaptuk, úgyhogy ez most tripla vagy nem tripla, teljesen mindegy, de már is szól a zene Dreamer barátunk kérésére, és utána nem mondok semmit, gyerekek, hanem egyszerűen jön egy nagyszerű Joy, Megamix 87-ből.

0: gyerekek, bocsánat, van itt egy személy, aki szeretné köszönteni a Super DJ Rádió hallgatóit, ő pedig Ildikó, és át is adom neki a mikrofont.
1: Sziasztok, Super DJ Rádiósok!

Hát gyerekek, mondhatnám, hogy Joy legismertebb zenéi szóltak ebben a kis Megamixben, 87-ből szólt a zene egyébként, és a következőkben Tonight, vagyis ma este Michael Bedford fog nekünk zenélni, és egy maxi 12-es maxi verzióban fogjuk hallgatni ezt a zenét. Egyébként a zenét a White Fülieknek küldöm, és hát nekik ajánlom.

hát gyerekek, hamarosan egy olyan megamixet fogok játszani, amit nagyon-nagyon régen vagy még talán nem is hallottatok. 1988-ból fog szólni a zene, Kotó fog nekünk zenélni, tudjátok, a szinti pop királya, én őt annak hívom, a szinti pop királyának Kotó, és a Dragons, amit hallgatni fogunk tőle, nagyon-nagyon gyönyörűen fog szólni. Azok, akik szeretik a jó minőségű zenét, azoknak ajánlom. Na de még előtte meglepi muzsika.

Hát gyerekek, az az igazság, hogy egy kicsit most bakiztam, mert hát ugye Kolozsi Imi megbolondít mindenkit, és engem is megbolondított, mert én azt mondtam nektek, hogy jön egy meglepi zene, és majd utána jön Kotó és a Dragons című dal meg a mixben, ugye 88-ból. Aztán fordítva indítottam el, tehát Kotót indítottam először, és nem a meglepi muzsikát, na de a meglepi muzsika akkor így már ugye Kotó után következik, és még mindig a szinti popnál tartok.

Hát hölgyek és urak, köszönöm, hogy velem tartottatok, és ne feledjétek, hogy hamarosan itt van veletek Live Man, ő már jelezte nekem, hogy készen áll a műsorra. Úgyhogy kívánok én nektek további jó szórakozást Live Mannel, na meg a Super DJ Rádióval. És hát ugye ne feledjétek, hogy kedden jövök hozzátok, kedden már a 90-es évekből fogom válogatni a zenéket, Dream Dance, Euro Disco, amire számíthattok, és természetesen, hogyha lesz zenei kérésetek, akkor az is teljesülni fog.

0: Olvasom befele, üdvözlet hallgatóknak, szépen is kívánok, lány, meg köszönöm szépen, és házé, házé zeni. Szóval részem fütyülő, füttyentő seles angyalát nékiek, jó kis kezdés vasárnapi estére a szükőkút körül, este 86 szó, örülök, ha beolvasom, persze beolvasom, köszönöm szépen az ismeréseket.
1: Mit mondtál?
0: A ház üzenetét. Hello Kozsi, mert neked is szép jó eset kívánok, mert a hangom nem torz.

Akkor bankosok, ugye? Akkor akarom mondani, bankosok, gyertek! Prince DJ, DJ Spot and Giovanotti közöse. Ez a remix. Már DJ Slash, sohasem félj.

Bankosok, ugye értek azt tesztek, hogy elklábósoknak is egy szám. Meg vissza kell, hogy kerestem a régi elklábos számokat. Konkrétan, hogy odaszóltak Deed Mike és társai.

Akkor töményhányzza vagyunk tovább itt a Sverigyeren keresztül, magamtól, Lyman-től. www.sverigyeradio.hu, ott lehet a Sviber számunkat, és ott konkrétan nekem ürugatni.

És lenne ennyi kérdésünk, kinek van emlék a bankról, Bangnesshorról és az Elklubról? Na meg a Budapest parádéról. Az igazi Budapest parádéról.

Ahogy szoktam mondani, ebben a zenében három személy van, kettő közülük vak, az egyik a DJ, a másik az énekes, és a producer, aki csak az egy személy, aki lát benne.

Akkor éget ír a munkamára, live-en munkatelepon, live-en voltam itt a Super DJ Rádion keresztül, legközelebb jövő hét vasárnap leszek hallható. Köszönöm szépen, itt voltok velem ebbe a két órában.

Hello, kedves Árpád, így a végére. Tudtam, hogy senki is fog már jönni, csak én vagyok itt az utolsó. Amúgy nem csak tudom nézni, hanem kb. Én sem.

Köszönöm szépen itt az elismeréseket. Jövő héten leszek vasárnap. Az nélkül is kéne ma aludni. A hétvégén mondjuk úgy, hát hosszú volt. Amit nem bántam meg.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: Csak neked zenélünk.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangolatú zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió, kattanj rá!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják, amire annyit

0: Táncoltunk.
1: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
2: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Hungarian Web Radio.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok, ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk, Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.